Weiner Leó volt a szerző, és Kassa István előadásában, tehát nem csalás, nem ámítás, a négy kézre írt kompozíciót zongorán mind a két szólamban tőle hallottuk, a Csongor és Tündéből szólt, tehát a Tündérek tánca. 7 óra 24 perc. Következzék egy Richard Wagner kompozíció a Chicagói Szimfonikus Zenekarral, Daniel Barenboim vezényletével. Ehhez majd egy hírt is csatolok, nem véletlenül választottam ezt a nagyon frissnek ható felvételt a tempóra, majd én is kíváncsi leszek, hogy önök mit reagálnak.

0: Az idén 150. évfordulóját ünneplő bayreuthi ünnepi játékok tiszteletbeli tagjává választotta Daniel Barenboimot, akinek vezetésével szólt az imént Richard Wagner Lohengrinjéből a harmadik felvonás előjátéka, a Chicagói Szimfonikus Zenekar dirigálta, a világhírű karmester zongoraművész a fesztiválhoz kötődő több évtizedes kapcsolatáért és kiemelkedő művészi teljesítményéért kapta meg az elismerést. 1981-ben a Tristan és Izoldával debütált Bayreuthban Barenboim, és 1999-ig a teljes Ring tetralógiát, a Parsifalt és a Nürnbergi mestertallokokat is vezényelte. 7 óra 28 perc.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Újabb hír. Szeptember 2-án a Mátyás templomban indul a Magyar Rádió zenei együtteseinek évada egy gyönyörű barokk koncerttel. Telemann, Bach és Scarlatti művei szerepelnek a műsoron, Héja Domonkos fog vezényelni, Katona Márta Fazekas Gergely művészeti vezetőt kérdezi.
2: Mi az a szál, ami összeköti ezt a három művet?
3: Hát egyrészt nyilván maga a kor, hogy ugye ezek gyakorlatilag ugyanabban a néhány évtizedben keletkezett művek. Ugye itt egy olasz és egy német szerző egy-egy vokális művét fogjuk majd hallani. Alessandro Scarlatti Dixit Dominus című nagyszabású darabnak egyébként az az érdekessége, hogy három hegedű szólama van, és egy kontinó, vagyis basszus szólam, amitől egy ilyen egész különleges hangzású mű lesz. A Telemann kantát az pedig talán azért is érdekes, mert ugye a barokk német kantátákról beszélünk, akkor mindig Bach jut eszünkbe, pedig hát elképesztően gazdag ez a repertoár, és mondjuk pont ez a Telemann kantáta nem ilyen utat futott be, de a 19. században jó néhány Telemann kantátát Bach művének gondoltak, ami csak azért érdekes, mert ez azt jelzi, hogy esztétikai minőségét tekintve azért jó pár Telemann kantáta egészen-egészen közel van a Bach művészi színvonalához.
2: Tóka Ágoston orgonaművész működik közre ezen a hangversenyen, és a Magyar Rádió zenekara és énekkara lesz hallható. Mennyire gyakori, hogy ez a két együttes barokk zenét játszik? Főleg a zenekarnál érdekes ez, hiszen ők modern hangszereket használnak.
3: A rádiózenekar mindent korszakból játszik művet, amióta mondjuk zenekari zene egyáltalán létezik, és szerintem ez nagyon helyes így. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy a historikus előadói gyakorlat térnyerésével mi marad ebből a régi repertoárból egy hagyományos modern hangszereken játszó szimfonikus zenekar számára, de én azt gondolom, hogy akkor teszi igazán jól egy zenekar, hogyha szabadon hozzányúl ezekhez a zenékhez, és egyébként nagyon tudatosan Héja Domonkos például úgy döntött, hogy a Telemann kantátában van két gambaszólam.